0: kértem, muszáj lesz lépnem, érzem, hogy vége.
1: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mindig

0: szombat.
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést!
2: A szombatesti pörgést!
1: Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
3: Hangolok nálunk a bulira!
4: No matter what, no matter what, you

0: a Forrás Rádió. Után az FM 90,5-ön.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: elszállva, ezer démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szó, de maradj.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

0: Csak slágerek. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Rákeresgéljük a jó slágereket. Már megtaláltuk őket. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Akinek fáj.

slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. A lemezjátszók mögött SB.

0: volt már, aki megkérdezte, hogy pizsomában mi jöttél.
1: És nekem mondta, igen volt ilyen.
0: Azóta nem vettem föl, csak otthon.
2: Annyi, hogy mi a nyelki Tomival messzelenül alszunk, de megcsináljuk a pizsomanapot, simán. Ezt imádom. Ne legyél munkanélküli. 20 év fölött nem.
0: Köszönjük.
1: További tanácsokért kövessétek be Ádit, igen.
2: Igen, és ne kérdezz meg a pincértől, hogy mit ajánl az étlapról. De miért ne? Ez tök jó, hogy mi a séfnek az ajánlata.
1: Ez egy tök hülyeség.
2: Jó, oké, akkor fordítsuk
0: miért
2: meg a dolgot.
0: 20 év alatt hányan járnak amúgy étterem, már mint olyan étterembe?
1: Ja, hát ez az.
0: Szülő nélkül.
2: Ez jó, ezt lejátszom, vagy mert eljátszom jövő héten. Bemegyek a Mekibe. Mit ajánlasz az étlapról?
1: Jól meg fog lepődni.
2: Kicsit ilyen nagypapás, és mutatok képeket majd a gyerekemről. Ezeket bejátszom.
1: De jó, ez a ne legyél munkanélküli, már csak anyagi okokból se. Tehát, hogy amúgy ez van.
2: Jó, fordítsuk meg a dolgot. Van-e olyan dolog, amit szerintetek 20 fölött ciki csinálni? Addig-addig csinálhatod, de 20 fölött teljesen ciki.
0: Szerintem nincs ilyen. Csinálj mindenki azt, amit akar.
2: Mondjuk így közel 40 évesen azért furcsa mutatnék az IKEA-ban a golyók között ott a játszóházban, nem?
0: Jó, tehát, hogy... azt mondjuk igen, az a bizonyos határokon belül mindenki azt csináljon, amit akar.
1: Miért én a nagy ugrálóváros csúszdán simán lecsúsztam a játszóházban?
0: Mondjuk de te nem nagy a Lovski, ezért hát, méretben.
1: Kompatibilis vagyok.
2: A Rolandka mikor jön, ne kérted a szüleit? Szoktál szólni a bevásárlóközpontban, hogy keressenek meg, elvesztél egy nyalókával a ugrálóvár.
1: Nem érem fel a pultot.
2: Meg igen, az lehet, hogy furcsa, nem, amikor randizol valakivel, és akkor jön egy program, de előtte fölhívod anyukádat, hogy mehetsz. Tehát, hogy ezzel már óvatosan.
1: Jó. Figyelj, egyébként én ismertem ilyen csajokat, ráadásul többet is, akik, az tök jó, hogyha szoros a kapcsolat anyukával, de azért, ha egy nap 10-szer beszéltek telefonon, az már egy picit ilyen pasi szemmel nézve necces szerintem.
0: És amikor, fordítva is ugyanez.
2: És amikor ezt láttad, és ez elkezdett téged zavarni, akkor ott kijöttél a szekrényből, és közölted, hogy ez nem oké, vagy magadban tartottad.
1: Mondom, különösen éjszaka. Hát azért ne is haragudj be. Én próbálnék aludni a szekrényben, mert próbálnék leselkedni, szépen csendben zavarsz.
2: Jó, ez nettó hülyeség, tehát nincs olyan, amit nem csinálhatunk 20 felett. Sőt, egyébként pont az a lényeg, én azt veszem észre, hogy minél idősebb vagyok, annál kevésbé vagyok gátlásos. Nem ezt akartam mondani. Nem, annál kevésbé tudnak meglepni olyannal, amit nem tudok magamról. Tehát annál kevésbé érdekel mások véleménye, és annál inkább érdekel az, hogy jól érezzem magam.
1: Igen, én is ezt gondolom, hogy merjünk önmagunk lenni bátran, meg merjünk bátran élni egészen addig, amíg az erkölcsi és törvényi akadályokban nem ütközik.
0: Pontosan így.
2: Jó, rendben. Akkor legyen így, Kristóf írja általános iskolásnak lenni.
1: 20 felett.
2: Hát, igen, addigra már csak a végére érsz.
1: De akkor legalább kitartó vagy, mert ugye 16 év. Igen. A kötelezettség határa, de nem adott fel. Most pedig akkor foglalkozunk Mágikus Miklóssal.
2: Megérkeztünk Magic Mickeyhez. Akkor ezek szerint te sem láttad ezt a filmet, ugye, amiben Channing Tatum játssza a főszerepet. Most, hogyha Channing Tatumra gondolsz, akkor ugye mi az, ami eszedbe jut? Először is. Van egy férfi ember, aki, lássuk be, jól néz ki. Ki van gyúrva?
1: Tehát, izmosabb, mint mi.
2: Igazából mindent oda tesz, hogy tessen a nőknek. Ráadásul olyan szerepet játszott, hogy epedeznek utána. Mocsok sok pénze van, és nagyobbnál nagyobb szerepekre kérik őt fel. Mégis kitört egy olyan botrány, amivel én azt mondom, hogy Hujber Feri alá sorolta magát.
1: Na, kíváncsi vagyok, mert nem tudom a részleteket, de te már ezen rugózol egy pár órája.
2: Szerintem zseniális a történet. Ez tegnap még nem terveztem be az adásba, de ma reggel, mikor felugrott nekem a Facebookon, akkor úgy voltam vele, hogy erről muszáj beszélnünk. Azt képzeld el, hogy ez az emberke kamu profilokat hozott létre mindenféle közösségi médium felületen. Tehát nem a sajátjáról, nem hogy Channing Tatum, hanem fogott és létrehozott egy, mit tudom én, Horváth József profil. És aki nem volt neki szimpatikus, azt elkezdte oltani erről a kamu profilról.
1: De tudod, ez vicces.
2: Jó, csak hát lebukott.
1: Tudod mivel? Hogy véletlenül egyszer a sajátjáról posztolt?
2: Nem. A kamu profilokat, amikről posztolt, egyetlen egy ember követte be, az eredeti Channing Tatum.
1: Azért az milyen menő már, nem? Hogy engem követ a Channing Tatum.
2: De csak ő.
1: Hát nem volt túl profi akkor ebben még.
2: És gyanúsan az összes kommentár, posztszöveg, meg minden, amit kiírtak a mu profilokról, az arról szólt, hogy az ő exe mekkora nagy diva, mekkora nagy... És hogy mennyire ciki, ahogy megjelenik, milyen ruhákat hord, ja, meg egyébként olyan hírességeknek is beszólogatott, meg olyanokat is oltogatott, például Jennifer Lopez-t, akivel problémái voltak a kamu profilokról. Miközben Channing Tatumról kikerült egy kép valahova, és a kamu profilokról elkezdte dicsérni magát.
1: Jaj,
2: hogy az mennyire
1: már,
2: szép.
1: Az már egy picit büdös.
2: Mennyire jól néz ki.
1: Figyelj, egészen addig, amíg csak trollkodás

0: Na ez így már gáz.
1: A profil egyébként Nanya Bidnes, vagyis nagyjából semmi között hozzá néven futott, és nagyon-nagyon-nagyon oltotta például Zoe Kravitzet, vagy Harry Styles-t, gyakran elég csípős hangnemben, aminek külön pikantériája az, hogy ugye Zoe Kravitz volt a legutóbbi exe, akit elkezdett kamu profilokról oltogatni. Tehát ott van ez a milliómos, jól kinéző, minden szerepet megkapó csávó. És otthon ül a kis billentyűzetem mögött, és az exéről írogat mindenféle dolgokat, kamu profilról, és lebukik.
0: Na, ha,
1: mi van?
0: Ugye ezt bele tudjuk tenni abban a listába, hogy mit ne csinálj 20 éves kor felett, ugye? Tessék, a Channing Tatum a példa.
1: Nem tudom, szerintem ez nagyon gáz, és látod azt, hogy tényleg mindene megvan, boldog lehetne. Tehát, hogy ez nekem tudod, mit bizonyít? Megint azt bizonyítja, hogy igazából nem a pénzen múlik a boldogság, vagy nem azon múlik, hogy mennyire vagy sikeres, mennyire van nagy hatalma. Tehát, hogy az mégis valahol belül dől el.
0: Köszönjük szépen a mai közreműködést is Andinak, akiről hát nem is tudom, amit tudhatunk meg.
1: Az elemnyaló.
0: Az elemnyaló Andi, így van, tényleg. Aztán nem nyalta meg, vagy megnyalta?
1: Nem tudom, nem láttam, mert az asztal alatt volt az a lábait között.
0: Az enyémet nem nyalta meg.
1: Oké. Okay. Tehát a kis Duracell szomorúan megy haza. Duracell nyuszi, nem ugrál ma haza. Így és Roland! Ami kis Duracellünk.
2: Jaj,
1: a kis nyuszink, Duracell nyuszink. Gombelemez.
0: A lényeg, hogy nem lapos.
2: Jaj,
0: és hát köszönjük szépen Rőd Ládámnak, aki ma élő adásban javított, szerelt. Házhoz is
1: szerelem,
0: megyem.
1: Szerelem, szerelem, szerelem.
0: Első látásra szerelem.
1: Megér vagy.
0: Igen, hívhatjátok házhoz is, de ez feláros.
1: Azaz. Na, de a kiszállási díj ott van.
3: Buenos morgen! Minden hét

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na azért remélem, hogy nagy meglepetés nem ért senkit. Az Imerer Tomi egy picit pihen, úgyhogy a következő jó pár órát délután egyig együtt tölthetjük. De jó újra itt lenni, csak pozitívan a mikrofonnál Ferenci Balázs. A Forrás Rádió hétvégéjét megtöltjük tartalommal ebben az órában, majd egy picit szépen lassan, aztán üzenetküldő műsorunk is elindul. Jó ikas tartalunk, let me in!

Csak slágerek itt a Forrás Rádió, ahol mindig veled vagyunk. Jó reggelt, kellemes ébredést mindenkinek, a rummal pedig csak óvatosan, max a teába egy picit, de azt sem én mondtam. A következő jó pár órát együtt töltjük Komárom-Esztergom megye 3 galaktikus frekvenciáján. Üdv mindenkinek, én Ferenci Balázs vagyok, de jó újra itt lenni. És hogy mire készüljetek, hát hamarosan majd kinézünk, aki még nem dugta ki az órát a redőnynél. Mondom, hogy hogyan kell ma öltözködni, mi lesz a lényeg. Felköszöntjük a névnaposokat, belenézünk a kalendáriumba, addig pedig csak slágerek. Hallgatunk olyanokat, amiket mondjuk régről ismerhetünk, de egy picit a TikTok mondjuk leporolta. A következő pont ilyen lesz, Young Gravy és a Baddie Get Money jön. Az amerikai rapper 2022-ben robbant ezzel a dallal, hatalmasat ment Nana a TikTokon, és a Billboard Hot 100 listájára is felkerült, sokan szeretnének ott lenni. A dal pedig nem új, mert hogy a gerincét Rick Astley 87-es világslágere, a Never Gonna Give You Up adja, Young Gravy pedig nem csak mintázta, hanem teljesen átdolgozta, az ikon popdal dallama és a refrénje így azért felfigyelhető vagy megfigyelhető. Bár a zenei alapot és a jogokat egyébként sikerült tisztázniuk Rick Astley dalszerzőivel, magára az eredeti énekhang használatára nem adtak engedélyt, úgyhogy volt némi húzavona. Na de itt a lényeg akkor, hogy megszületett a dal, itt van a playlistünkön, Young Gravy és a Baddie, na, hogy itt a Forrás Rádióban.

Különből, mert hogy dallamtapadást okoznak. Ez is ilyen volt. Eminem és a videót méhez, pedig a Forrás Rádió mindig veled vagyunk Komárom-Esztergom megye 3 frekvenciáján. Jó reggelt, kellemes ébredés mindenkinek, és azt gondolom, hogy így 4-8 után egyre többen nyitogatják a szemüket, készül a kávé, hogy éppen a tea, amire szükség is van, mert hogy ilyen hideg szerintem még nem volt ezen az őszi szezonon. 4-5 fokot mutatnak a hőmérők itt a megyében, de egyébként hamar összeszedi majd magát az időjárás, mert hogy délután 25 fok lesz a csúcs, felhő egy szál nem lesz az égen, 7 ágra fog sütni a nap, csapadékra pedig szintén nem kell készülni, úgyhogy gyenge kezdés után erős és gyors javulás az, ami várható, úgyhogy nyugodtan lehet tervezni a programokat. És ha már programok, akkor remélem, hogy engem is visztek magatokkal. Délután egyik maradok, csak slágerekkel töltjük a következő jó pár órát, mint ez az újdonság, Ráfi Rozárió, De szeretem, take me up!

0: Adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesd be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avihegesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
5: Hello Tatabánya, jövünk kecskét! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
6: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond. Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
7: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: jól esett ez is. Lil Mix, Sweet Melody, Ale Farmer remixében, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Jó reggelt, kellemes hétvégét, 5 perc elmúlt el, 7:30. Nagyon szép volt a napkelt, szerintem nem titok, hogy én Győrből érkeztem az autópályán. Egyébként egész jól járható volt, Győrből egy olyan 9-10 kilométer terelés van, ha jól számoltam, amin át kell vetnünk magunkat. Aztán a nagyobb gubanc az innen Tatabányától kezdődik. Na de hogy mi a helyzet a Vármegye útjain, azonnal mondom, aztán pedig Mr. Belt újdonságával folytatjuk. Don't stop loving!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Ha úton vagy, akkor nagyon figyelj, mondom, hogy mire kell egy picit ma óvatosabban koncentrálnunk. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leállósáv járható, a 19-es, valamint a 61-es kilométerek között. Budapest felé viszont az 55-ös és a 33-as kilométerek között a belső, átterelt forgalmi sávot visszaterelik a Budapest felé vezető pálya oldalra. Így Budapest felé két sávon, egymás mellett halad majd a forgalom, ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés idején és végén, tehát a 61-es és az 55-ös kilométer között, valamint a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot, a korábbiakhoz hasonlóan átterelik a határ felé vezető pálya oldalra. Viszont fontos tudni, hogy aki az 55-ös és a 34-es kilométernél hajt fel a pályára, az nem tudja az átterelt belső sávot választani, várhatóan vasárnapig. Tart tehát ma az autópálya építés, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljük a sávokat, illetve a terelést meg a táblákat. Nézzünk ki az 1-es főútra, Török Bálintnál a 10-es, valamint a 11-es kilométerek között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén 1-es főút 56-os, 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat, november végéig útszűkület lassítja a közlekedést. Hát ezeket tudtam én, ha neked van további, akkor várom 0620 978 978-ot, ide írd meg. Égert

Vannak dolog, amiknek nagyon jót tesz, hogyha leporoljuk őket. Ez is ilyen volt az Álefárben Fúz Garden közös lemontri. Ez pedig a Forrás Rádió mindig veled. Jó reggelt, kellemes hétvégét, egy perccel múlt el 3:48. Szépen lassan indul majd mai üzenet küldő műsorunk is. Zimmerer Tomi pihen, de a műsor megy tovább. 0620 97 8 97 8-5. Ide írd meg, hogyha barátnak, családtagnak vagy éppen ellenségnek üzennél valamit, velünk az üzenet célba ér. A folytatásban majd jön a kalendárium is, felköszöntjük a mai névnaposokat, szülinaposokat. Addig viszont itt van egy dal, amit ha magyarra fordítanék, akkor hajótörötteket jelentene, vagy hajótöröttként sodródókat, természetesen az élet tengerén. Egy romantikus képet használ a dal, két ember úgy érzi, mintha egy elszigetelt szigeten, vagy egy fényekből álló óceánon sodródnának együtt. Mennyi romantika a reggeli kávé mellé. Egyébként nem feltétlenül akarnak ők megmentést, inkább az számít, hogy együtt lehessenek, távol a külvilágtól, a hajózás és a sodródás képei pedig inkább a szabadságot, a menekülést és az érzelmi kötődést jelképezhetik. Nagyon-nagyon szeretjük, Milo ezzel robbant a tavaly évben, és ott van a slágerlistákon a Castaways.

0: Csókolom világ, different Giovanni Varga Viktor, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Lassan 8-at ütnek az órák, úgyhogy Pisti már itt ül velem a stúdióban, hozza a megye és a világ legfrissebb híreit, aztán pedig Sunny Fodéra a csapahúrok közé.
1: Hangolódj velünk a bulira, az ország legismertebb DJ-vel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
3: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, jó reggelt kívánok, szép szombatot. Ismét nagyon alacsony a Duna vízszintje, de ez Paks működését most nem befolyásolja. Horvátország akár 2 éven belül megkezdeti az LNG szállítását Németország felé. Szemétszedés volt Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG termináról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosok fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a Kemma.hu beszámolója szerint alig 1,5 óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ Egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Pocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszíre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetű sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevetető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelíthetnek minket.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázsa. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: De jó újra hallani ezt a szignált, csak pozitívan, jó reggelt, üdv mindenkinek, én Ferenci Balázs vagyok, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, 3 frekvencián próbáljuk a csipát kitörölni a szemünkből, de szombaton úgy, hogy semmit nem kapkodunk el, csak slágerekkel próbálok egy kicsit társad lenni ezen a reggelen. A csak slágerek között pedig Sunny Fodirá most a

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Witchcraft, Mogwai, Illyria, Happiness, a Spinning a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. 5 percen belül, 4-9, jó reggelt, hamarosan a következő 60 percben indul majd üzenetküldő műsorunk a megszokott menetrend szerint 0620 978 9785. Ide küld el, ha valakit köszöntenél, én pedig továbbítom egy jó dal kíséretében. Csak slágerek, amíg itt vagyok, ezt tudom garantálni. Meringer Marcit garantálom a folytatásban, aki körül elég sok minden történt az idei évben, főleg zenei értelemben. Mert megjelent a második nagy lemeze, ez a Szabadság Szerelem címet viseli. Az albumon pedig 18 dal kapott helyet, úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztak. Ha keresnétek, akkor a Boszorkány és a Féltéglák azok, amik Marci szerint nagyon jól teljesítettek. Az album egyik különlegessége a Presser Gáborral közös Szabadságdal. A zenét Presser, a szöveget pedig Stevanoviti Dusán jegyzi, úgyhogy nagy nevekkel sikerült együtt dolgoznia. És ha már nagy nevek, akkor május 9-én a Kossuth téren Presser Gáborral együtt színpadra lépett, ott az LGT Neked írom a dalt című klasszikusát adták elő. Marci nagyon jó úton van, úgyhogy csak így tovább, nálunk meg most itt a Budapest City.

Westboy dala tipikusan hétvégi életérzős volt. Itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Ma pedig október 3-a van, hogy elmúlt ez a szeptember is. Na de a lényeg, hogy a Helgákat kell köszönteni. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk a Helgáknak. És vannak egyébként nemzetközi napok is, amiket lehet ünnepelni. Hát például ilyen a Smoothie Világnap, a smoothie ünneplésére szolgáló tematikus nap ez a mai. Hölgyektől kérünk segítséget, nagyon-nagyon jó smoothie-kat tudnak készíteni. Ami már kihaló félben van, a képeslap készítés világnapja is a mai. Ezt minden év október 1. szombatján tartják, úgyhogy a mai napon akár, hát a posta is nyitva, de egy jó képeslapot mondjuk a nyaralásról tudunk venni és el tudjuk tenni emlékbe. Ami viszont fontosabb, az a mértékletesség világnapja, különösen az alkoholfogyasztás visszaszorításának témájához kapcsolódik ez. És a romantikus csalások megelőzésének a világnapja szintén a mai, az október 3-a. Nagyon sok ilyet látunk, akár a Facebookon, úgyhogy tessék odafigyelni. Akár csak a zeneinkre, csak slágerek, Beyoncé meg a Single Ladies az, amire a kávéval egy picit

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Hello, Tatabánya! Jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
6: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
7: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Diplo, Jonas Brothers közös dal a Forrás Rádióban, a Lonely-t hallgattuk, te pedig nem vagy egyedül, hiszen a Forrás Rádió mindig veled. Október 3-a van, nézzük, hogy mi minden történt a nagyvilágban. Kezdjük itthon, hát nagy köszönet, 1975 e napján elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. Ugyan nyáron azért volt ebből para, hogy a Duna alacsony vízállása miatt lesz-e áram, vagy mi a bánat lesz velünk. 1893-ban G.S. Thurman szabadalmaztatta az első motoros porszívót, hála neki, bár ezzel is csak dolgozni kell azóta is. 1922-ben elküldték az első fényképet faxon, mekkora szó volt ez? Washingtonban fake smile fényképet küldtek telefonvonalon keresztül. 41-ben a mai napon született Chubby Checker, amerikai rockénekes, Let's Twist Again, az idősebbek ezt ismerhetik tőle igazán. Aztán ma jelent meg az első mágneses szalaggal működő videomagnó, ezt 74 éve Los Angelesben mutatták be, nanál, hogy a BBC tesztelte, szerintem még sok családban van otthon ilyen, bár már azért kihaló félben van, hogy valaki egy ilyen VHS kazettát dugrá a tévére, és ha visszagondolok, akkor gyerekkoromban a Tom és Jerry, később pedig a Harry Potter volt az, amit felvettem rá reklámokkal együtt. 69-ben pedig ma született Gwen Stefani, amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervező, színész. Imádjuk a dalait, mind a szóló karrierből, mind a No Doubt dalait, hogyha nem legetjük. Isten éltesse sok boldogságot. Nektek is, Markusszal, Martinussal, itt Wonder.

Szerelmasat megy, holsziba pedig volt idő, mikor szerelmes is voltam. Boy with Love, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Mindjárt 3:49 ütnek az órák. 9:00-kor pedig indul üzenetküldő műsorunk, menetrendszerűen, ahogy már megszoktátok. 0620 97 8 97 85. Ez egy SMS szám, ami itt van előttem nyitva. Ez egy Viber szám is, ami szintén itt van előttem nyitva, már jönnek az üzenetek. De ezt a telefonszámot, ha jól tudom, akkor fel is lehet hívni. És hát jó vagy rossz ír, hogy én fogom felvenni. A végén itt a stúdióban nyugodtan próbálkozzatok. Akik pedig a Facebookot nyomkodnák, erre is van lehetőség. Forrás Rádió néven kell minket keresni. Ott van egy ma reggeli poszt, az alatt kommentben szintén tudsz nekünk kirogatni. Csak slágerek, ezeket is lehet kérni, meg hozom őket szépen sorban. Azaria, Dash, Young Fly, picit lötyögünk majd, egyszer túllépek majd talán az álmokon, ezt nem mindenhol találjátok meg. Előtte viszont itt a Jealous Friend.

Hallod mi, micsoda végszó volt itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, és hogy hol lehet engem felhívni, elérni 0620 97 8 97 85, ide SMS-t, Viber-t is lehet írni, vagy éppen csörgetni, és erre miért van szükség? Mert 9 órakor startol üzenet küldő műsorunk menetrendszerűen, családtagokat, barátokat lehet köszönteni, névnap, születésnap, bármilyen esemény, vagy egy bográcsra készülődés, üzenjetek rajtunk keresztül. Pisti már itt van, ő a híreket üzeni, aztán pedig micsoda zene.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

ablakon. Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánok és szép szombatot. Üdvözlik a Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jogainak Bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. A G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyersolajat fognak felszabadítani. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, annak mielőbbi és hiánytalan elfogadását sürgetve. A nyilatkozat szerint a tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva a kisebbségek intézményhálózatának megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nem csak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják, áll a dokumentumban. A 7 vezető ipari hatalom, azaz a G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyersolajat fognak felszabadítani stratégiai készleteiből a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat sem, jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A 2 Nonius fajtájú állat közül az egyik már rendelkezik a 3-as vizsgával, így kiválóan bírja a hosszabb egy helyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatják majd. És végezetű sportrekordot döntött az idei Tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés munkaközössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője és a verseny főszervezője, Niki Cserdóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrási Mihály köszöntötte. A Tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sportélmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg.
0: Időjárás.
1: A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által lerendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG terminálról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosók fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a kemma.hu beszámolója szerint alig 1,5 óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Bocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszínre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetű sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevethető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. indul egy újabb óra Ferenczi Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Már 9 óra van, kellemes hétvégét, csak pozitívan üdv mindenkinek. Én Ferenczi Balázs vagyok. Itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Jó újra itt lenni Komárom Esztergom megye 3 galaktikus frekvenciáján. Indul üzenet küldő műsorunk 0620 978 9785. SMS, Fiber, telefon, itt tudsz kérni meg üzenni. Addig pedig indulunk most a Blondissal azonnal.

jelen itt a Forrás Rádióban, a NAT felszínezte a hétvégénket, mindig veled vagyunk. Elstartolt üzenetküldő műsorunk 0620 97 8 97 85. Itt lehet üzengetni, vagy éppen a napi programról írni. Peti is így tett, szombati családi programunk a bográcsozás, a recept pedig nálunk egyszerű, sok hús, még több hagyba jó társaság, és egy ember, aki mindig azt mondja, hogy ne nyúj hozzá, majd én jobban tudom. Ez tipikusan olyan, mint a disznóvágáskor, amikor mindenki belekever, belesóz, beleborsoz, aztán a végén valami sós-borsos, vagy éppen ehetetlen finomság jön ki. Óvatosan jó, főleg, hogyha a pálinkás üveg is előkerül. Egyébként nagyon jó időtök lesz, mert 26 fokot mérünk majd a délutáni órákban, ragyogó napsütés, egy felhő nem lesz az égen. Mi kell ennél több? Mondjuk csak slágerek. Itt a Capital Cities féle Safe and Sound.

itt a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, 6 perccel múlt el 4:10. Remélem, jól telik a szombat délelőtt, és hogy ott a konyhában mondjuk a főzőcskézés is gyorsabban, könnyebben menjen. David Guettát, a DJ Pápát hozom nektek, aki 2026-ban szintén nagyon aktív és több új dallal jelentkezett. Na, ezek között ott van a Sad Girls, Bibi Rexával dolgozott együtt, vagy éppen ami a slágerlistákat döngeti hetek óta. David Guetta, Üzsöl, Shine, szerint

klubokban milyen jól lehet erre a zenére lépegetni. Na hát ez az, amit még szerintem sokat fogunk hallani. Az idei év egyik nagy projektje pedig a Moonlight Show volt, ennek hatalmas színpadi produkciója lett. Júniusban 3 teltházas koncertet adott Párizsban, hát ezt összesen 240 ezer néző láthatta. A koncerteken pedig vendégeim is voltak, neves vendégei Jennifer Lopez vagy éppen Ékön az, akit tudok mondani. És ha már David Guetta, akkor nem csak az újakat, a régi dolgokat is nagyon szeretjük, mert ő nagyon-nagyon régóta a szakmában van. Itt a 2000

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki víz városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Kedves rádió, a kedvenc rádiód, mindig veled vagyunk. Üzenetküldő műsorunkat hallgatod így hétvégén reggelente. Ferenci Balázs vagyok, és a 0620 978 9785 az, amin egymásnak tudunk üzengetni. Itt van előttem egy újabb SMS. Szia, szeretném kérni a Carson Coma Gabi című dalát. Szombati túlóra van. Minden kedves Grundfos kollégának kitartást, dalmának pláne. Hát kitartás, nagyon jó munkát, szerintem hamar eltelik, főleg, hogyha tényleg szólhat a rádió. Ennek kifejezetten örülök. Itt a legújabb a Carson Comával, szól a Gabi. Remélem.

0: professzor!
1: Dr. Béres, T. Danny Monkeynek és a Juanita itt a Forrás Rádióban mindig veled vagyunk. 2 percen belül 9:45 lesz már. A Buenos Morgenben ezen a héten Ádi bevallotta, hogy ő támadt már pávára. Mondjuk, hogy Ádit hogyan hozta ki az a páva a sodrából, arra kíváncsi lennék. És hogy hogyan lehet megvédeni magunkat a pávák ellen? Mutatom.
0: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én egyszer támadtam pávára. Ezt most szint fogok hallani.
3: Szeretném, ha elmesélnéd.
2: Jó. Az volt, hogy volt nálam egy esernyő, és nagyon megijesztett a páva. Szóval, kedves állatvédők, elnézést kérek mindenkitől, de én megcsináltam azt, hogy ahogyan ő a farktollát így kinyitotta és rám ijesztett, gondoltam, hogy én is csábítok, és az esernyőt fogom felé kinyitni hasonló módon, és nem egy ijedős állat, kiderült. Tehát én jobban megijedtem a pávától, mint a páva tőlem.
3: Minden esetre úgy érezted, hogy akkor az ő részéről ez a farokmutogatás az működhet, de te kevésbé lennél erélyes, hogyha ezzel próbálkoznál?
2: Lehetséges, hogy te nem esergyővel próbálkoztál volna, hanem egészen más lobász oda elé, és megnézzük, mit reagál a páva.
3: Na akkor megnézzük, páva versus Aurelio.
2: De az is lehetséges egyébként, hogy bennem, mert alapból van egy ellenérzés a pávákkal szemben, mert ugye mindenkinek gyerekkorában ott van, hogy gúnyolják a nevével, és nálam a Ádám bátyám pávát látván, szeretetlen pávát volt az, amit mindig megkaptam, és lehetséges, hogy emiatt van bennem a nevemből következőleg egy ellenérzés a pávával kapcsolatban.
3: Nem tudom, nekem szimplán csak nem szimpatikus, tehát hogy nekem ilyenem, tudod jól, én a patkányokat rühellem, tehát az, ami ilyen. Nálunk tökéletesen Nóri meg a sáskáktól fél nagyon, tehát hogy a sáskát lát, akkor az azonnal egy másik univerzumba kell erőpíteni.
2: Azt láttad, amikor tetted a bogarakat?
3: Persze.
2: Már hogy te láttad nyilván, de ő látta, amikor teheted a bogarakat?
3: Hát ő tud róla, igen, nem tudom, hogy látta-e, de igen, tud. Fia, akkor büszke is lehet rám, nem? Hát én megeszem
2: azt az ellenséget. Amúgy meg azért gyakoribb, hogy egy sáskával összefut az ember, mint egy pávával. Ezt lássuk be.
3: És ennek azért örülök, mert érted, azért az előfordulhat, hogy mondjuk a sáska fölbukkan így a nappaliban, ha megjelenne ott egy páva, lehet, hogy vakarnám a fejem, hogy mit
2: mondtad
3: tegyek.
2: Mondtad a patkány, mondtad a pávát, nem lehet, hogy neked a P betűs dolgokkal van bajod?
3: Nem, papagájom volt, és azzal az nincsen. Azzal nincsen.
2: Ez egy fölösleges állat.
3: Papagáj, pusziket, tehát hogy nem, azért vannak, amiket bírok.
2: Jó. És ez az állat, ez most egyrészt hogy került oda, másrészt hogy lesz megoldva a probléma? Tehát van valami tervük így a cikk alapján, vagy ezt így elfogadták, hogy helyi látványosság?
3: Ők most üldözik, vadásszák, mármint nem úgy, reméljük, hanem megpróbálják elkapni, nem adják fel, kitartóak, kemények. Ott a Szökevény című filmnek a legújabb verziója és része zajlik, ezúttal egy páva menekül.
2: Megtaláltad egyébként a helyet? Tehát, hogy élnél ott, ahol a páva támad?
3: Nem tűnik túl szépnek, nem, sokkal szebb helyek vannak Ausztriában, úgyhogy ha költöznétek Ausztriába, akkor két dolog miatt sem menjetek Buchleitenbe, az egyik a terrorpáva, a másik, hogy nem túl szép a falu.
2: Hát köszönöm szépen, hogy fölkészítettél, ez egyébként egy fontos dolog, hogyha valaki pávával találja szembe magát, akkor hogyan védekezhet, erre sajnos választ most nem kaptunk.
3: De várjál, most megkérdezzük, most én kérdezem meg az AI-t, mit szólsz? Hogyan védekezzünk páva ellen?
2: Ezt nézem. Itt írja nekünk Kristóf, hogy akkor ő az első Prius páva.
3: Jaj, ez erős volt. Na, hogyan védekezzünk páva ellen? A pávák elleni védekezés leghatékonyabb módja a mozgásérzékelős öntöző rendszerek használata.
2: Na, erre, vagyok,
3: erre nem gondoltam volna.
2: És hogy jön veled szemben egy páva, akkor hirtelen felállítasz egy mozgásérzékelő öntöző rendszert.
3: Mindig legyen ott zsebben egy, jó? A fizikai akadályok felállítása, hálók, magaskerítések, valamint a vizuális és hangalapú madárriasztók alkalmazása. Várjál, mivel a pályák, azok vannak, focipályák. Mivel a pávák kifejezetten intelligens, makacs és kiválóan repülő madarak, a védekezés folyamatos elszántságot és több módszer kombinálását igényli. Na kérem, ez van. Emellett kellemetlen felületek kialakítása. Ha a páva előszeretettel pihen a kerítés tetején vagy a terasz korlátján, helyezzen el oda madár leszállás gátló tüskéket vagy húzalokat, amelyek fizikailag teszik lehetetlenné a leszállást. Az tök jó, hogy telerakod a teraszt ilyennel, te se tudsz leülni.
2: Okay,
3: a páva se, de te se.
2: Az erdőben vagy, támad egy páva. Hogyan generálsz magad körül egy másodperc alatt tüskét is, ami locsolni is tud? Melyik szervethez nyúlsz?
3: Látod? Én zsigerből ráéreztem a helyes megoldást.
2: Vagy csak támaszkodsz Zsókának az elmés és átgondolt tervéhez, vagy tervére, le kell rúgni.
3: De megkérdezem, hogy az erdőben, hogy erre van-e valami...
2: Amúgy
3: az...
2: a páva védett?
3: Hát lehet egyébként, hogy igen. Az erdőben a pávákkal való találkozás ritka. De ha vadon érő, vagy elszökött példánnyal futsz össze, a legfontosabb szabály, maradj nyugodt, ne közelíts felé, és adj neki teret a távozásra. Te szerintem ugyanúgy kell akkor kezelni, mint Andit, amikor rossz napja van.
2: Na, nagyjából ezt vidd magaddal.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: A kedvenc rádiód, mindig veled vagyunk. Remélem, jól telik a szombat délelőtt. Lassan 10, úgyhogy Pisti érkezik a legfrissebb hírekkel. Aztán pedig egy dél-koreai lánycsapat, akik nagyon nagyot mennek, mind az interneten, mind a streamingen. A Blackpinkről van szó. Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa énekelnek azonnal. A K-pop vagy K-pop legismertebb nemzetközi előadói ők. És hát a nagy újdonság a Deadline című harmadik mini-albumuk, ez idén február legvégén jelent meg. És nagyjából 4 év után ez volt az első olyan album, amin mind a 4 tag együtt szerepel, talán ezért szólt ez ekkorát. A hírek után kiderítjük, jön majd a Blackpink féle Jump!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körül.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Szervezet. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, közös hangversennyel ünnepelték a Zene Világnapját Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő hat legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet, tudatta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MTI-vel közleményben. A kezdeményezés célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten közvetlenül megismerjék a fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek tapasztalatait, valamint azokat a szakmai és finanszírozási feltételeket, amelyek nélkül az ellátórendszer és az érdekvédelmi munka hosszú távon nem tartható fenn. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődő diák tüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban, több iskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben tanárokat locsoltak le benzinnel, a belügyminisztérium pedig már csaknem 2000 letartóztatásról számolt be, írja az index.hu. Közös hangversennyel ünnepelték a Zene Világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei es során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. És végezetül sport, férfi párbajtőrben idősebb Andrássy Tibor, női kartban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bocskó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással elfogadta a testület. A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadett világbajnok női párbajtőröző Horváth Lotti képviseli majd.
1: Időjárás.
0: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelítetnek minket.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi szépen neked, jó munkát a folytatásra. Közben pedig 10 óra lehet, őz mindenkinek, csak pozitívan itt a Forrás Rádió, mindig veled a mikrofonnál Ferenci Balázs. Micsoda jó idő van, én is kandikálok kifelé, hétágra süt a nap. Közben pedig megy üzenet küldő műsorunk a 0620 978 9785, az amire tudsz írni. Addig pedig itt a Blackpink, Feel a Jump.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra, jó napot kívánok, szép hétvégét. Személyes egyeztetést kezdeményezett a miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi

Baby. Micsoda nosztalgia, itt a Forrás Rádió, ha kedvenc rádiód, mindig veled vagyunk. Üzenetküldő műsorunkat hallgatod, a 0620 978 978 5-ös az, amin el tudsz érni. Telefon, SMS, Viber, bármilyen fronton hívhatsz és írhatsz a stúdiónak. Szia Balázs, szép napot és jó munkát, Tibi vagyok, Aranyosról szeretnék kérni egy dalt. Küldöm anyukám barátnőjének, Anna Máriának, és nagyon boldog szülőnapot utólag, ismert hétfőn volt, Forrás Rádió mindig veled és csak pozitívan, téged pedig üdvözöllek újra a Forrás Rádióban. Tibi, nagyon-nagyon jó fej vagy, köszi, hogy velünk vagy, és hogy írtál. Robin Schulz és a Show Me Love, ezt tudom most nektek küldeni itt a Forrás

hamar meg a 100-szor itt a Forrás Rádióban, mindig veled vagyunk. Üzenetküldő műsorunkat hallgatod egészen délután egyig, 0620 97 8 97 85 ide tudsz írni. Itt a Terika is, szia Balázs, örülök, hogy újra itt vagy a Forráson, hallható, hogy élvezettel végzed a munkád, irigykedem, én nem vagyok ilyen szerencsés. De végre hétvége, Des, Nagy Bogi, Jól leszek újra című dalát küldeném azoknak, akik szombaton főzik a vasárnapi evédet. Köszönöm, Erika. Hát ha neked is ott van a konyhában a helyed most, akkor kitartást, remélem ez a dal egy picit tud segíteni. Köszi, hogy írtál, Nagy Bogi, Des, Jól leszek újra.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
4: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel, lesz be mindennapjaikba. Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
5: Hello Tatabánya! Jövünk Kecskéd! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan!
6: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
7: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Amikor a kávé mellé jól jön még valami plusz.

egy újabb nagy kedvenc az ezredforduló kínálatából. Roger Sanchez, Another Chance, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk. Pontban 10:30 van. Sziasztok! Na nálunk hivatalosan is véget ért a nyár, ma reggel leengedtem a medencét. Most meg jöhet az elmosás és az őszi elpakolás. Egész nyáron azt vártam, hogy végre használhassuk, és most mire észbe kapok, már takaríthatom is, gyűlölöm. Kitalálta ki, hogy a medencét ősszel rendbe kell tenni. Nem is az a baj, hanem az, hogy ki kell suvickolni mindenféle hajtogatás alatt, és ez egy nagyon sziszifuszi munka. Együtt érzek veled kitartást. Csak slágerek, ezzel tudok segíteni a Forrás Rádió üzenőműsorában. Sophie Tucker, Summer in New York. Gondolj arra, amikor bennültél a medencében, hőkupola volt, és egy jó ital hűsített belőle.

0: hogy a világom énekelte a Compact Disco itt a Forrás Rádióban, ahol mindig veled vagyunk. Újabban van egy trend, legalábbis mi itt a rádióban észrevettük, hogyha valaki új zenét ad ki, ezek a dalok egyre rövidebbek, amíg mondjuk réges-régen 3 perc, 4 perc, akár 5-6 perc volt egy zene, addig ma már a 3 percet sem érik el ezek a trackek, és hát a jó rádiós ismérve, hogy vissza kell érnie két zene között, vagy két zene után a megszólalásáig, reggelente nem mindig sikerül ez ma Buenos Morgenben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hogy van az, hogy negyedkor már megszólalunk? Nem lehet egy normális 10 perces öppisélni?
3: Ja, szükséged van rá?
2: Hát én ilyenkor összegyűjtöm.
3: Ja, értem. Jó, hát figyelj, ezek a prostata problémák így 40 felé közeledve azért már előjönnek.
2: Egyre rövidebbek ezek a dalok, brutális. Na jó, oké. Okay.
3: Egyre rövidebb minden. Na.
2: Közben DJ Elo itt írt nekünk a Zsolt, hogy a pisilős mixető megoldja nekünk, szerencsére már készített többször buliban 10 perces mosdómixet. Szóval valószínűleg ez a DJ-nél is megoldandó probléma, hogyha úgy van, hogy egy 4-8 órás buliban, hogy valahogy kiussanak.
3: Figyelj, innentől kezdve akárhány buliban felbukkanok, én meg fogom kínálni ezzel a kérdéssel, per kéréssel a DJ-t, hogy léci egy pisilős mixet toljál már nekem.
2: Jó, amúgy egyébként ez egy valid téma, vagy ez egy valid terület, tehát akkor már ejtsünk erről egy mondatban szót, hogy azért rádiósoknak meg kell oldaniuk az ilyen dolgokat, és főleg, hogyha hosszú műsorról van szó, és egyébként amikor olyan rádióban dolgoztam, ahol rockzenét képviseltünk, akkor ott azért könnyebb volt, mert volt egy Guns N' Roses dal, ami, hogyha jött egy November Rain-re, például tök simán bármit megoldasz, csak az a baj, például azóta is, hogyha megszólal egy Sweet Home Alabama, akkor nekem
3: beindul az
2: ingerem, akkor menni kell. Nem lehet ez más, hogy megoldani. Welcome to the jungle, ez van.
3: Jó van, na, hát köszönjük szépen, ma is egy picivel többet tudtunk meg Ádiról, mint kellett volna.
2: Egészségetekre.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: ahogy hallgattam ezt a dalt, előttem volt egy jó kis falusi búcsú, ahol megy körbe-körbe a ring is, erre a zenére nagyon jó lenne ráfelülni. Ziggala, James Arthur, meg a Lasting Lover, ez pedig a Forrás Rádió, ahol mindig veled vagyunk. Lassan deletütnek az órák, úgyhogy Pisti érkezik ismét a legfrissebb hírekkel, aztán pedig Üzsel legújabbja, Jamaican.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát örget.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
2: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körül.
3: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt dél, már csak 3 perc, a harangszó előtt pedig jönnek a hírek. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. A G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. Jövök már is a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, annak mielőbbi és hiánytalan elfogadását sürgetve. A nyilatkozat szerint a tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva a kisebbségek intézményhálózatának megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nem csak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják, áll a dokumentumban. A 7 vezető ipari hatalom, azaz a G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani stratégiai készleteiből a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat sem, jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A 2 Nonius fajtájú állat közül az egyik már rendelkezik a 3-as vizsgával, így kiválóan bírja a hosszabb egy helyben állást a felvonulásokon. A lovakat több település

0: Ön is láthatják majd. És végezetű sportrekordot döntött az idei Tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelés munkaközössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője és a verseny főszervezője, Nikicser Dóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrási Mihály köszöntötte. A Tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sportélmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg.
1: Időjárás.
0: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelíthetnek minket.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Ferenci Balázssal. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Pisti, köszi szépen. Akárhogyan is nézem, dél van, úgyhogy egy kerek óránk maradt hátra, amit még együtt tölthetünk. Te, én és a csak slágerek itt a Forrás Rádióban, ahol mindig veled vagyunk. 0620 97 8 97 85. Sok olvasatlan üzenetem van még ebbe az órába, beletuszkolom őket. Üzsel viszont indít itt az újdonság a Jamaican vele azonnal.

Valahogy így szól a szabadság himnusz, a Bob Sinclair, Sound of Freedom, ez pedig a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, 6 perc elmúlt eddél, jó étvágyat, hogyha éppen elkészült az ebéd. 0620 978 9785 ide lehet nekünk üzenni, mert hogy egészen egyik tart az üzenő műsorunk. Sziasztok, Levente vagyok, ma van a páromnak a születésnapja, Eszternek, és szeretném köszönteni egy zenével, üzenem neki, hogy szeretem, további szép napot mindenkinek. Nektek jön a következő, utána pedig Mónika kérés, szeretném kérni a Koloplast DSU területére a Magna Cum Laude Pálinka dal című számát. Hát kitartás nektek oda, Mónika. Először tehát Levente, Eszter és a születésnap. Remélem jól választottam. Jack Jones, Aura, szól az I Miss You.

0: tudatosságot. Forrás Rádió. Szint hozunk az életedbe.
1: Hi, I'm Medusa.
2: Hey, we're One Republic.
3: Hey guys, this is Leoni.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Manás Rádióban, ahol mindig veled vagyunk. Kellemes hétvégét, jó pihenést, üzenetküldő műsorunkat hallgatott továbbra is. 0620 97 8 95, itt lehet engem elérni. Kata is üzent nekünk a Viberen. Szia Bali, szeretnélek téged üdvözölni újra az éterben. Remélem sok vidám napot fogsz együtt tölteni a kollégákkal. Szívből kívánom neked, és szeretnék kérni is egy dalt. Offenbach Overdrive, és ezt neked küldeném. Üdv Kata, aki jelenleg a fahéjas jeges kávéját issza, miközben a rádiót hallgatja, de azért élni tudni kell. Offenbach, Norma Jean Martin, micsoda hangja van itt az Overdrive.

0: ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Rádió mindig veled. A MÁV Inform közölt egy hírt, hát nem túl pozitív, akik vonatoznának, nekik segítek egy kicsit. Az osztrák vasút, tehát az ÖBB tájékoztatása szerint kábeltűz miatt előre láthatólag ma estig szünetel a közlekedés Bécs, illetve Hegyeshalom között. Ezért a Budapest-Bécs viszonylaton közlekedő utasoknak hát jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszokra kell készülni. A Railjetek, a bécsi Eurocity, illetve a győri Eurégiók csak Hegyeshalomig közlekednek, illetve onnan is indulnak vissza Győrt, illetve Budapest felé. A nemzetközi utasok részére az osztrák vasúttársaság vonatpótlást szervez. A belföldi forgalomban pedig a győri fővonalon utazók a nemzetközi vonatok késésére, esetleges kimaradására kell számítani, javasolt az utazást az S10-es vonatokkal, illetve a soproni, valamint a szombathelyi IC-kkel tervezni. Hát nem túl jó hír, kitartást, minden további a mavcsoport.hu-n. Ami a jó hír, hogy csak slágerek a folytatásban a kedvenc rádiódban, a Forráson. Egy az ezredfordulóról mindjárt micsoda nosztalgia, a Molokóval Sing It Back. Most pedig egy picit megnyugszunk, ha már ebédidő. TJ Snake szól.

0: Pihentető dalok a hétvégéd mellé. Starly, Call ez pedig a Forrás Rádió mindig veled. 0620 978 978, 5 hét lehet minket elérni, SMS-ben, Viberen vagy éppen élő szóban. Ha azt mondom, hogy gyógyszertár és a gyógyszertárban zene szóljon, akkor Dr. Béres jó választás lehet, de egy ruhabolthoz mi lenne az, ami odaillik? Ez volt a hétindító kérdésünk a Buenos Morgenben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Andi, neked valami vágy, mondjuk egy ruhabolt, a kedvenc ruhaboltot, hogyha megállna?
3: Lehet, hogy lemennék.
2: Milyen zenét játszom egy ruhabolt?
3: Fogalmam sincs.
2: Az biztos, hogy a patikus, az Dr. Béres játszom. De a ruhabolt, mi legyen a ruhaboltban?
4: Milyen zenét?
2: Mit társítasz? Mi az asszociációt, hogyha ruha vagy, hogyha divat jön be?
4: Hát valami aktuális. Hát mindig aktuális a divat is, tehát aktuális lágereket.
2: Mindig friss láger.
4: Hogy jön a, mitől a Gucci Home.
3: De mindegyik egyébként azt játszik.
2: És akkor elől a kamionos fülkében ott lenne a pucérnőstöröl, közben a mögött föl tudod próbálni a ruhát?
3: Persze.
2: Mindig aktuális divatok. Én tudjátok, mit adnék nagyon, hogyha jönne? Én tökre utálom azt, hogy meg kell állni és be kell menni egy benzinkútra tankolni. Képzeld el azt, hogy a kerted előtt megállna a benzines, mint a Forma 1-ben, ott megtankol, kifizeted és viszlát szevasz.
4: Sőt, házhoz jön a gumicsere is, nem? Az is úgy, mint a Forma 1-ben.
3: Az jó lenne mondjuk.
2: Jó, ugye?
4: És pár másodperc
3: azt tudnám értékelni.
2: Most röhögni fogsz, de én Budapesten pont most találkoztam egy olyan céggel, azt hiszem a BSV-nek mosták le a buszát egy ilyen reklám videóban, hogy automosás házhoz jön.
3: Az igen. Már régóta van.
2: De nekem ez új volt most, vagy ez úgy meglepett, de hogy nekem ez még tud újat hozni.
4: Igen. Az van, de lehetne akkor ezt még tovább fokozni, hogy házhoz mennek, és nem csak az autót mossák le, hanem bárkit meg is fürdettek. Gyereket, ja. Anyukát,
2: ez
4: apukát.
2: Ez jó, és akkor olyan
4: apukát helyeken, is a csini bikinis lányok, ahogy az autót mossák.
3: Ja, tényleg.
2: Olyan helyeken, ahol nem szoktak fürdeni.
3: Amúgy ilyet lehetne, hogy csinos nők
2: ilyen volt,
3: a kocsidat. Szerintem az népszerű lenne.
4: Drága hallgatók, lehet, hogy elindítjuk ezt az üzletágat is, úgyhogy ha van rá érdeklődés, akkor írjatok, és mi pedig küldjük Andit és Kittit.
2: Engem mostak le. Ez lesz a forró drót. Engem mostak le ákszos lányok a szigeten, azt meséltem már, panaszkodtak, hogy a franciák büdösek.
3: És téged, azért mostak le téged.
2: Mindenkit, ez egy akció volt.
3: Mert a franciának nézel, kézbüdös voltál.
2: Nem, abban az évben az ákszos lányok mosták ott az embereket a szigeten, az volt a fürdés, be lehetett sorakozni a szivacsal.
4: Na, de állunk meg a forrákszos lányok fognak.
3: Ja.
1: Buenos Morgen, minden hét

0: 1 óra, úgyhogy Pisti érkezik a Tatai Krónikával, aztán pedig Hittal Randi. A következő jó pár óra láttam már itt oldalad a szerkesztőségben, éppen a kávégépet simogatta óvatosan. Átadom neki a stúdiót, nagyon jó volt itt lenni, Ferenci Balást hallottad, csak pozitívan.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Óvodavezetői értekezletet tartottak péntek délelőtt a Tatai Városházán. Felsőoktatási ösztöndíjat írtak ki Tatán, útfelújítás és ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Tatán az Ipari Parkban a Győri úton. Jövök a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött Szabó István. És akkor a folytatás. Óvodavezetői értekezletet tartottak péntek délelőtt a Tatai Városházán. A havi rendszerességű találkozókon Miklő József polgármester és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai az önkormányzati fenntartású tatai óvodák és bölcsödék vezetőivel, képviselőivel konzultálnak az aktuális témákról. Az értekezleten többek között a 26-27-es nevelési év indulásáról, az óvodai úszásoktatás rendjéről és az idei óvodapedagógiai nap megrendezéséről egy. Tataváros önkormányzata az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal együttműködve kiírta a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2026-27-es tanév második és a 2027-28-as tanév első fél évére vonatkozóan. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2026. november 5-e, további részleteket a tata.hu oldalon találnak. Útfelújítás és ideiglenes forgalmi rend lesz Tatán. A Tatai Ipari Parkban a Győri úton a meglévő aszfaltburkolat megerősítésének munkálatai várhatóan október 5-én hétfőn kezdődnek, és előreláthatóan október 31-én fejeződnek be. A munkaterületek ütemenként kerülnek majd lezárásra, a kivitelezés ideje alatt a helyszínen ideiglenes forgalmi rend lép életbe. Az első ütemben a Győri út a Gédia telephely előtti szakasza a Molnár utcáig egyirányosítva lesz, változó forgalmi irányból. A forgalom egy forgalmi sávon halad szűkített keresztmetszeten. A második ütemben a Győri út a Nordárt telephely és a benzinkút közötti szakaszon változó irányból egyirányosítva lesz. A forgalom egy forgalmi sávon halad szűkített keresztmetszeten. A Nordárt telephely és a Tesco gazdasági bejárat közötti szakasz a munkák legvégén csak rövid időre kerül teljes lezárásra. Az Ipari Parkban a Győri úton zajló építési munkák során a közforgalmú busz közlekedés szünet el. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából író-olvasó találkozó lesz a Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtárban. Október 6-án 18 órakor Szlavicsek Judit érkezik a városba, a program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatók, a Tatai Krónikát hallották Szabó Istántól, köszönöm figyelmüket, kevesebb mint 1 óra és újra találkozhatunk majd, addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittaller Andreával. Forrás Rádió, mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok, mindenkinek indul is a mai sziesta, és bizony egészen este 8 óráig leszek veletek, szokás szerint. Sok-sok színes és filmes hírrel készültem meg, persze hozom a legjobb slágereket is a folytatásban. Szólni fog például majd Jess Glynn-től az I'll Be There, most viszont megyünk tovább Wookie-val, szól a Ring of Fire.

Kelly és Funkstar Deluxe közöse a Sun is Shining, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan elárulom majd, hogy mi lett Balvin Barbara és Dylan Sprouse gyermekének neve, viszont most még egyelőre megyünk tovább, Doja 2

Jude Law és Azaria közöse a Várnék itt a Forrás Rádióban, és bizony kiderült már az is, hogy mi lett a neve Palbin Barbara és Dylan Sprouse gyermekének neve. Szeptember 7-én született meg a kislányuk, Dylan pedig a saját podcastjében, a Wide Man-ben mesélt kicsit arról, hogy milyen az apaság, és a baba nevét is elárulta. A kislány a Sylvie nevet kapta. Bevallotta egyébként azt is ebben a podcastben, hogy imád lányos apuka lenni, és nagyon örül annak, hogy bővült a családja. Most pedig kanyarodjunk vissza a zenéhez, Conor Maynard és Ne-Yo közösével megyünk

0: Beat. Beat. Beat. Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
2: Hello Tatabánya! Jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Youth Héten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

2002-ből szólt Ingridtől itt a Forrás Rádióban a 2FU2, most pedig megyünk is tovább, 20 évet fogunk utazni az időben, szor a The Cube Guys-tól a Drunk.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Picit körbenézünk, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Én egyébként nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok. Remélem ez így is marad. Ha nektek ennél van több infotok, akkor ezt mindenképpen küldjétek el nekem 0620 978 9785-ös. Ha az M1-es autópályát választanátok, akkor pedig mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott, mielőtt elindultok, mert hát ott ugye azért percenként változik a helyzet. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

Autós és Sporti Szerviz a +36 70 208 83 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 2 óra, már csak 3 perc, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Személyes egyeztetést kezdeményezett a miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Mintegy 400 franciaországi iskola marad zárva pénteken, közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját Komáromban. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet, tudatta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MT-vel közleményben. A kezdeményezés célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten közvetlenül megismerjék a fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek tapasztalatait, valamint azokat a szakmai és finanszírozási feltételeket, amelyek nélkül az ellátórendszer és az érdekvédelmi munka hosszú távon nem tartható fenn. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődő diák tüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban több iskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben tanárokat locsoltak le benzinnel, a belügyminisztérium pedig már csaknem 2000 letartóztatásról számolt be, írja az index.hu. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei es során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. És végezetül sport, férfi párbajtőrben idősebb Andrásfi Tibor, női kartban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bocskó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazás

0: Elfogadta a testület. A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadett világbajnok női párbajtőrűző Horváth Lotti képviseli majd.
1: Időjárás.
0: Ugyanolyan időnk lesz, mint eddig, kabátos reggelek és pólós délutánok váltogathatják egymást a hétvégén is.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép napot, sziasztok, Pisti, köszi a híreket, és akkor vágjunk is bele egy újabb órába. Filmes hírekkel foglak bombázni titeket, például szó lesz majd Tom Holland új szerepéről, az új G.I. Joe-ról, valamint a Wednesday harmadik évadáról is. Most azonban indulunk tovább a legjobb slágerekkel, Baby Clothes jön a folytatásban, szól tőle a Dream About You.

és Nigel Stately közöse a Szabad Esés. Ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Tom Holland pedig Fred Astaire szerepében fog majd tündökölni. Egyébként nagy újdonságot ezzel nem árulok el, mert ezt már 5 éve bejelentették, viszont most az is kiderült, hogy ki lesz Ginger Rogers. Nem más, mint Sabrina Carpenter. A film egyelőre cím nélkül fut, annyit azonban tudni, hogy a forgatókönyve Caitlin Riley The Astaires, Fred and Adele című könyvét veszi alapul, és nagy hangsúlyt fog fektetni Fred Astaire korai pályafutására, valamint a nővérével Adele Astaire-rel alkotott táncduójára. Ennyi egyelőre, amit ezzel a projekttel kapcsolatban tudni lehet. A folytatásban pedig akkor menjünk

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Minellitől szólt a Memories. Bradley Cooper pedig megkapta Duke szerepét a Paramount készülő G.I. Joe filmjében, amelyet Danny McBride fog rendezni. A történetről és a további szereplőkről egyelőre nem árultak el részleteket, a stúdió viszont friss megközelítést ígér, legalábbis a Mafab információi szerint. Arról, hogy mikor kerülhet a mozikba, szintén nincsenek információk. Viszont amiről lesz információtok, az a következő dal, ez pedig nem más, mint Beyoncé és Jay-Z közöse, a Deja Vu.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali.
3: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
4: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
5: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Sziasztok, és a The Business 2020-ból szólt itt a Forrás Rádióban. Szeptember 30-án pedig lezárult a Wednesday harmadik évadának forgatása. A sorozat továbbra is a Nevermore világát bővíti, miközben új helyszínek és rejtélyes karakterek is fognak érkezni majd. A szereplő gárdához többek között Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor és Kennedy Moyer is csatlakozik. Valamint Eva Green, aki a rejtélyes, eltűnt Ophelia nénit fogja alakítani, Morticia Adams testvérét. A rendezői székben továbbra is Tim Burton ül. A harmadik évad történetéről és premier dátumáról egyelőre ennél több konkrétum nincsen. Megyünk most tovább egy jó kis dallal, az idei évből szól a Stray Kids-től

8, dr. Béres és Herceg újdonsága, a Mit akarsz a boldogságtól. Ez a Forrás Rádió, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Megyünk most tovább a folytatásban Joel Corey Ray és David Guetta közösével, ez pedig nem más, mint a

Az óra végénél járunk, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudjon nektek mondani a híreket, információkat. A következő órát pedig majd The Moonlight fogja indítani a Can't Take My Eyes Off You-val. Mutatom, hogy melyik dalról van szó. Pont Szabó Istvánnak, hogy el tudja nektek mondani a híreket, információkat. A következő órát pedig majd The Moonlight fogja indítani a Can't Take My Eyes Off You-val. Mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya 0634 325 325.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: közösségi oldalakon.
1: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Ismét nagyon alacsony a Duna vízszintje, de ez Paks működését most nem befolyásolja. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti az LNG szállítását Németország felé. Szemétszedés volt Komáromban. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG termináról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt Markus Söder, bajor kormányfővel. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez, és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba eljuttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a déli energiafolyosok fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a Kemma.hu beszámolója szerint alig 1,5 óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Pocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszínre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően 2 régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetül sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevetető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, 2 nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelíthetnek minket.
2: Az időjárás jelentést

0: támogatta a Mancs járat. A Dunakanyar Movia kutya kozmetikája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket. Ebben az órában hozok nektek easter egg-eket a Szerelem képlete című filmmel kapcsolatban, meg persze a legjobb slágereket, úgyhogy szólni fog majd hamarosan Nelly Furtadótól az Honesty, most pedig Moonlight indítja az órát a Can't Take My Eyes Off You-val.

A The 411 és a Dump szólt 2004-ből itt a Forrás Rádióban. És akár hiszitek, akár nem, de a Szerelem képlete című filmnek van kapcsolata a Star Wars-szal. Méghozzá úgy, hogy az írónő Elie Hazelwood a két karaktert Kylo Ren és Rey szerelmének képzelte el. Szóval egy fanfictionként indult, ahogy a könyvekben, a filmben is fel lehet fedezni emiatt utalásokat, ezeket fogjuk most megnézni. Hát először is a főszereplő neve Adam, ami nem véletlen. Adam Driver után kapta, aki a Star Wars filmekben ugye Kylo Rent alakította. Aztán vicces módon a filmben Adamet alakító Tom Batemannek szegről végről van köze a történethez. Ő ugyanis annak a Daisy Ridley-nek a férje, aki Rey-t alakította a Star Wars filmekben. Aztán Tom Bateman maga is kapott egyébként némi szerepet az eredeti sztoriban, már mint a könyvben, de nem a főszereplő férfi szerepénél gondolt rá Elie Hazelwood, hanem a gonosznál. Mindjárt jövök még hasonló easter egg-ekkel, viszont most, ha már az egyik főszereplő Lili Reinhardt, akkor menjünk tovább a BTS-szel, ugyanis a következő dal videoklipjében ő a főszereplő. Szól a Swim.

Flow és a Szélcsend itt a Forrás Rádióban, meg a többi Easter Egg, a Szerelem képletet című filmben. Ugye előbb már említettem, hogy kapcsolat van a film és a Star Wars között, és hát úgy, hogy annak idején Elie Hazelwood Kylo Rent és Rey-t képzelte el a két főszereplőnek, az ő szerelmüket írta meg tulajdonképpen. Na de akkor nézzük, hogy milyen Easter Egg-ek vannak még. Hát például az Ébredő erő című filmben van egy jelenet, ahol Kylo Ren a karjában viszi Rey-t. Ez pedig bekerült a Szerelem képlete filmbe is. Aztán a filmben felcsendül Gracie Abrams Mess It Up című dala, ami valószínűleg nem véletlen. Hiszen Gracie Abrams annak a J.J. Abramsnek a lánya, aki a Star Wars 7. és 9. epizódját rendezte. Aztán John Williams Rey zenéjére többször utalnak a háttérzenékben, a film különböző pontjain fel lehet fedezni. Nos, ha még nem láttátok a Szerelem képlete című filmet, nézzétek meg, vagy olvassátok el a könyvet, előbb olvassátok el a könyvet, én azt mondom mindig, és próbáljátok meg felfedezni majd ezeket.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Ha ezt hallod, akkor jól döntöttél. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Like no other.

4-es Legre a Flawless szólt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andrát halljátok. Hozom nektek a továbbiakban is a jobbnál jobb dalokat, például hamarosan szólni fog majd Post Malone és Swae Lee közöse a Sunflower, most pedig megyünk tovább Alan Walker és Sasha Alex Sloan közösével, ez pedig nem más, mint a Hero.

Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Jude Law és Lil Frog közös a Szóltan Lej. Most pedig robogunk is tovább a legjobb slágerek hullámhosszán. 2026-ból szól Robbie Williams és Miss Monique közöse a Beauty in

szünetre ellépek a mikrofon elől, és átadom azt Szabó Istvánnak. Hozza a híreket, információkat, utána természetesen visszaragadom tőle a mikrofont, és indítom is a következő órát nektek ezzel a dallal.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízivárosban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, jó napot kívánok, szép szombat délutánt. Üdvözlik a Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jogainak Bővítését a Kárpátaljai Magyar Szervezetek. A G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, annak mielőbbi és hiánytalan elfogadását sürgetve. A nyilatkozat szerint a tervezet átfogóan és érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva a kisebbségek intézményhálózatának megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. A kidolgozott megoldások nem csak a kárpátaljai magyarság, hanem Ukrajna valamennyi nemzeti kisebbsége és őshonos népe érdekét szolgálják, áll a dokumentumban. A 7 vezető ipari hatalom, azaz a G7 országai 100 millió hordó dízelt és nyers olajat fognak felszabadítani stratégiai készleteiből a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon, továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat sem, jelentette be Emmanuel Macron francia államfő. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját. A helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A 2 Nonius fajtájú állat közül az egyik már rendelkezik a 3-as vizsgával, így kiválóan bírja a hosszabb egy helyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatják majd. És végezetű sportrekordot döntött az idei Tókupa Komáromban. 10 iskola összesen 537 versenyzője állt rajthoz a hagyományos mezei futóversenyen. Az eseményt a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés munkaközössége szervezte. A versenyzőket és kísérőiket Vörösházi Tibor, az iskola testnevelés munkaközösségének vezetője és a verseny főszervezője, Niki Cserdóra, az intézmény igazgatója, valamint a rendezvény ötletgazdája Andrási Mihály köszöntötte. A Tókupa évről évre sportolási és versenyzési lehetőséget kínál Komárom és a környék általános iskolásainak. A rendezvény a közösségi sportélmény mellett hagyományosan az aradi vértanúk emléke előtt is tiszteleg.
0: Időjárás.
1: Ugyanolyan időnk lesz, mint eddig, kabátos reggelek és pólós délutánok váltogathatják egymást a hétvégén is.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok, Pisti közi a híreket, információkat. Ebben az órában olyan híres emberekről fogok beszélni nektek, akik elárulták, hogy miért nem vállaltak gyermeket. A legjobb slágerek sem maradnak el, nem kell aggódni. Szóval indulunk is tovább, ahogy előző óra végén ígértem, Ali Farben, Graham Candy és Laos közösével, ez pedig nem más, mint a Flowers.

Ani biztos Paulina közöse a Tele a szívem, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Manapság pedig már nem olyan ritka, hogyha az ember nem vállal a gyermeket. Az már egy másik kérdés, milyen a megítélése, de maradjunk annyiban, hogy joga van mindenkinek meghozni a saját döntését. Nos, vannak olyan hírességek, akik nyíltan vállalják, hogy mi az, ami miatt ők nem vállaltak gyermeket. Nézzünk meg ebből párat a joy.hu összeállításából. Itt van Seth Rogen és felesége Lauren Miller Rogen. Tudatosan döntöttek úgy, hogy nem lesz gyerekük. A színész szerint hosszú időn keresztül vártak arra, hogy egyszer majd elérkezik az a pont, amikor mindketten azt érzik, hogy most már szeretnének családot alapítani. Ez az érzés azonban nem érkezett meg. Alison Brie férjével Dave Francoval közösen jutott arra, hogy nem szeretnének gyereket. A színésznő egyszer meglehetősen őszintén beszélt arról, hogy már az is szorongással töltötte el, amikor elképzelte, mennyi felelősséggel járna egy gyerek. Sarah Paulson döntése mögött azonban egész más félelem állt. A színésznő szereti a gyerekeket, ugyanakkor saját magát impulzív emberként jellemezte, és attól tartott, hogy ha szülővé válna, egy napon megbánná a döntést. Hozok még ilyen hírességeket, viszont most megyünk tovább Cyril és Marjo közösével, ez pedig nem

0: Crawford.
1: Dove Cameron és a Boyfriend után még van a tarsolyomban egy pár olyan híresség, akik elárulták, hogy miért nem szeretnének gyermeket, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Miley Cyrus korábban környezetvédelmi okokról is beszélt, amikor a gyerekvállalás került szóba. Az énekesnő aggasztónak látja a klímaváltozás és azt, hogy milyen bolygót hagyunk a következő generációkra. Úgy fogalmazott, hogy nem biztos abban, hogy gyereket szeretne világra hozni egy olyan jövőbe, amelynek környezeti feltételei ennyire bizonytalannak tűnnek. Az évek során azt is egyértelművé tette, hogy nem érzi kötelező életfeladatának az anyaságot. Johnsona sokáig egyértelműen beszélt arról, hogy nem szeretne gyereket. A pankrátorból lett színész szerint a szülőség óriási felelősséget és teljes elköteleződést kíván, ő pedig nem akart úgy vállalni gyermeket, hogy közben tudja, az életének más területei kapják a figyelme jelentős részét. Aztán itt van utolsóként Helen Mirren, többször beszélt arról, hogy soha nem érzett különösebb késztetést az anyaságra. A színésznőben egyszerűen nem alakult ki az az érzés, hogy valami hiányzik azért, mert nincs gyermeke. Bár hosszú pályafutása alatt számtalanszor megkapta ezt a kérdést, hogy miért nem lett anya, ő ezt nem tragédiaként kezelte. Számára ugyanis a gyermektelenség nem áldozat, hanem annak az életnek a része, amelyet választott. Megyünk most tovább a folytatásban Sean Paul-lal, szólt tőle 2006-ból az Everblade.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
2: Hello Tatabánya! Jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körül.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Forrás Rádióban a Valmar és Dor közöse a marimba szólt. Most pedig visszautazunk a tengeren túlra, Britney Spears és Will.i.am közöse érkezik a Scream and Shout. Bring the action.

Ennek az órának is elértünk a végéhez, most pedig szokás szerint jönnek a hírek, információk méghozzá Szabó Istvántól. A folytatásban pedig majd megyünk tovább a Purple Disco Machine és a Retrosonics közösével, ez pedig nem más lesz, mint a Ghost Town. Mutatom!

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én, pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel, lesz be mindennapjaikba. Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avihegesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singly Party by DJ Hubik újra összehoz minket. Október 10-én szombaton téged is vár a térség népszerű teltházas ismerkedős. Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singly Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Személyes egyeztetést kezdeményezett a miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet, mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet, tudatta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MTI-vel közleményben. A kezdeményezés célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten közvetlenül megismerjék a fogyatékossággal élő emberek és az őket képviselő szervezetek tapasztalatait, valamint azokat a szakmai és finanszírozási feltételeket, amelyek nélkül az ellátórendszer és az érdekvédelmi munka hosszú távon nem tartható fenn. Mintegy 400 franciaországi iskola maradt zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődő diák tüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban, több iskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben tanárokat locsoltak le benzinnel, a belügyminisztérium pedig már csaknem 2000 letartóztatásról számolt be, írja az index.hu. Közös hangversennyel ünnepelték a zene világnapját az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában Komáromban. A gála hangverseny meghívott vendégei a budapesti Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei voltak. A különleges zenei es során a fiatal tehetségek közösen varázsoltak ünnepi hangulatot a közönség számára. És végezetű sport, férfi párbajtőrben idősebb Andrássy Tibor, női kartban Dávid László lett a vezetőedző a magyar vívó válogatottnál. A Magyar Szövetség honlapja szerint a péntek délutáni elnökségi ülés legfontosabb napirendi pontja a lemondások miatt kiírt vezetőedzői pályázatok elbírálása volt. Bockó Gábor szövetségi kapitány javaslatait egyhangú szavazással elfogadta a testület. A novemberben Dakarban sorra kerülő ifjúsági olimpián a magyar színeket egyedül a kétszeres kadett világbajnok női párbajtőrűző Horváth Lotti képviseli majd.
0: Időjárás.
1: Még nem fúj visszavonulót az indián nyár, leghamarabb jövő hét második felében érkezhet változás, akkor a ciklonok és frontjaik már jobban megközelítetnek minket.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar Mobia kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi a híreket, nektek pedig nagyon szép délutánt kívánok. A folytatásban a macskákról lesz szó, mégpedig arról, hogy mit jelent az, ha dagasztanak. A legjobb slágerekkel megyünk tovább természetesen, úgyhogy szólni fog majd hamarosan a Swedish House Mafiától a Heaven Takes You Home, a Purple Disco Machine és a Retrosonics közösével pedig megyünk most tovább, szól a Gastown.

és a Candy Shop szólt 2005-ből itt a Forrás Rádióban. És hát szakértők szerint a dagasztás a macskáknál már kölyökkorban megjelenik, és olyan ösztönös mozdulathoz kapcsolódhat, amelynek eredetileg nagyon is fontos szerepe volt. Ez a mozdulat összefügghet azzal, ahogy a kis cicák például szopizás közben az anyjuk hasát nyomkodják, de nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat, legalábbis a Life.hu cikke szerint. Amennyiben a macskánk rendszeresen a lábunkon, vagy a hasunkon, vagy az ölünkben kezdenek el nyomkodni, az általában nem véletlen. Ez annak a jele lehet, hogy a cica biztonságban és kényelmesen érzi magát mellettünk. Aztán a dagasztás nem kizárólag akkor fordul elő, amikor a macska szeretgetésre vágyik. Sok cica közvetlenül lefekvés előtt végzi ezt a kis rituálét. Emögött pedig egy ősi ösztön állhat. A vadon élő macskák számára hasznos lehetett, ha a magas füvet vagy más növényzetet lenyomkodják maguk körül, hogy kényelmesebb és biztonságosabb fekhelyet alakítsanak ki maguknak. A dagasztás emellett a mancsok és a lábak izmainak átmozgatásában, nyújtásában is szerepet játszhat. Jövök még ezzel kapcsolatban részletekkel, viszont most megyünk tovább Fúséval, szól a

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél,

Idené és Young Fly közöse a No Woman No Cry után pedig nézzük akkor meg, hogy miért dagasztanak a macskák. A terület jelölésre is használják. A macskák mancspárnáiban illatmirigyek vannak. A ritmikus nyomkodással feromonokat hagynak rajta a gazdin vagy a fekhelyen. Fontos szerepet kap még a stresszoldásban és a nyugtatásban. A szakértők pedig úgy vélik, hogy mindezeken kívül az izmok nyújtása miatt is dagasztanak a macskák. A nőstények esetén pedig tüzeléskor ez a mozdulatsor egyenes üzenet a hímeknek, ezzel mutatják meg, hogy készen állnak a párzásra. Én pedig készen állok arra, hogy elindítsam nektek a következő dalt, úgyhogy szól Major Lazer és Nyla közösen a

Started 2002-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább egy 2024-es slágerrel, ami nem más, mint BB és Jackson Wang közöse. Ez nem más, mint a Feeling Lucky.

Jenny Zsuzsi, Lotfübeg és Majka közöse a Valahonnan. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok egészen. Este 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Most megyünk tovább,

0: az órát a Sexy Back-kel. 2006-ból szólt ez a szuperdal, most pedig szólni fognak a hírek, információk méghozzá Szabó Pistitől, úgyhogy át is adom neki a mikrofont, viszont előtte még megmutatom, hogy melyik dallal indul a következő óra.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc és este 6 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép estét. Ismét nagyon alacsony a Duna vízszintje, de ez Paks működését most nem befolyásolja. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti az LNG szállítását Németország felé. Szemétszedés volt Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. A Duna csökkenő vízállása ellenére nem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezéseknek és néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG terminálról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Záb erőműnél. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgáz szállítását a helyi LNG terminálról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković, horvát miniszterelnök Zágrábban, miután tárgyalt már

0: háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. Szemétszedés volt Komáromban, a Kemma.hu beszámolója szerint alig másfél óra alatt végzett a tervezett Dunaparti szakasz megtisztításával a KÖSZ Egyesület csapata Komárom Szőnyben. A hétvégi szemétszedési akció nem csak tisztább környezetet eredményezett a Pocskai tó és a Csillagerőd közötti szakaszon, hanem egy nem mindennapi leletet is felszíre hozott. A Duna alacsony vízállásának köszönhetően két régi horgonyra bukkantak az önkéntesek, amelyek hamarosan a monostori erőd kiállítását gazdagítják. És végezetű sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevetető Szőlőcsi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, két nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.
1: Időjárás.
0: Ugyanolyan időnk lesz, mint eddig, kabátos reggelek és pólós délutánok váltogathatják egymást a hétvégén is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép napot kívánok, és hát ebben az órában a jobbnál jobb dalok fognak egymás után következni. Például szólni fog majd Declan J. Donovan-től a Fighting With Myself, meg itt lesz a Follow the Flow újdonsága is a beszívom, viszont most indulunk a Wachowski Live-val, szól a Shackles.

Eubiera con Sido, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, csoda, hogy ki tudtam mondani. Szóval, ha a mikrofon mögött Hittaler Andrát halljátok, azonban nagyjából másfél óra múlva érkezik a váltás, hiszen jönnek a Forrás Rádió DJ-i ide a stúdióba. Mondom, hogy kik lesznek ma a pult mögött. A Saturday Live Sessionben 8 órától DJ Don Panda fog kezdeni, aztán 9 órától DJ Yellow. A Club Sessionben 10 órától Valentino érkezik a pult mögé, majd utána 11 órától jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. És akkor most a folytatásban pedig jön a BSV és Nagy Bogi közöse, ez pedig nem más, mint az Always Be Mine.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, vágjunk is bele az utolsó órába, már ami engem illet, hiszen 8 órától kezdődik a szombati Mix műsor, 8 órától a Saturday Last Session, 10 órától a Club Session, szóval hamarosan érkeznek a Forrás Rádió DJ-i. Most még egyelőre én keverem a zenét, szóval indulunk tovább a Huntrix-szel, Soul Ang.

A Bonnie M és Rehab közöse a Sunny, itt a Forrás Rádióban, meg a mikrofon mögött Hittaler Andrea, viszont nem sokáig el is köszönök tőletek, viszont előtte még felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ma is lesz mix műsor, szóval érdemes velünk maradni a folytatásban. 8 órától a Saturday Live Sessionben DJ Dom Panda fog kezdeni, aztán érkezik 21 órától DJ Yellow. A Club Sessionben Valentino indít majd, utána pedig szokás szerint érkezik Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én pedig, ahogy már említettem, elköszönök most tőletek. Hittaler Andreát hallottátok a mikrofon mögött. Köszönöm szépen, hogy egészen idáig velem tartottatok. Holnap találkozunk legközelebb reggel 7 órától. További szép estét kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, szia!

0: Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, jó hétvégét. Holnap lesz a Tatai Állatbarátok napja. Elindult az esztergomi Palatinusz túljövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés. Bejárást tartott dr. Molnár Attila, Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben. Kedves hallgatók, a hírperceket hallják 2026. október 3-án, szombat este Szabó Istvántól. És akkor a folytatás. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az építők parkjában rendezik meg a Tatai Állatbarátok napját, azaz holnap, amelynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. Az eseményen a megyei rendőrség is jelen lesz, hiszen fontosnak találták az állatvédő szervezetekkel való együttműködést, mondta el Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Az állatvédelem kapcsán a rendőrségnek számos feladata van, de úgy gondolom, hogy ezen a téren is, mint a legtöbb témakörben, a megelőzés az, ami a legfontosabb és a legkiemeltebb. Ebben is vannak feladataink, és Valiékkal együtt működve úgy gondolom, hogy ilyen programokkal lehet a lakosság figyelmét leginkább felhívni az állatvédelem fontosságára, hiszen ugye az állatkínzás, mint bűncselekmény is ad nekünk sajnos feladatokat, de hogyha érzékenyítjük az embereket és megelőzhetjük ezeket az eseményeket, akkor úgy gondolom, hogy már nagyon sokat tettünk. Főként ugye a gyerekekkel kapcsolatban érezzük azt, ezt a megelőzési tevékenységet is, mint nagyon sok mást már egészen az óvodában elkezdjük, és hát nyilvánvalóan a gyerekek még inkább fogékonyak erre a témára, szeretik az állatokat, de úgy veszük észre, hogy a felnőttek is igen fogékonyak erre a témára, nagyon sokan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet. Mi fizikailag is jelen leszünk, tehát a munkatársaim ott lesznek, programokkal várják az érdeklődőket, ugye nekünk a kutyák azért is játszanak nagyon fontos szerepet a mindennapjainkban, mert a kutyás alosztályunk munkatársai minden nap együtt töltenek időt, és minden nap dolgoznak együtt a kutyáikkal, tehát ezek a kutyák, ami mindennapi életünknek a részét képezik. Tehát lesz kutyás bemutató, illetve lesz nyereményjáték is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a láthatóság is fókuszba kerül ezen a rendezvényen, és díjazni fogjuk azokat, akik a leginkább láthatóbb ruházatban érkeznek a rendezvényre, de itt nem csak a gazdikat, hanem a kis kedvenceket is be lehet öltöztetni.
1: A Budapest-Komárom-Győr vasútvonalon előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán az éjszakai órákban Tatabánya és Tata között. Tegnap este óta október 5-én hajnal 4 óráig folyamatosan, illetve október 12-én éjféltől 4 óra 45 percig. Ácsállomáson 5-én és 6-án éjszakánként 21 órától másnap 5 óráig Tata és Almásfűzítő között október 11-én este fél 10 és éjfél között. Útlezárások is lesznek. Ácson az Ipari utcai átjárót október 5-én 21 órától másnap hajnal 5 óráig lezárják. Kerülni az állomás túloldalán a Batthyány utca felé lehet. Ácson a Batthyány utcai átjárót október 6-án 21 órától másnap 5 óráig lezárják. Kerülni az állomás túloldalán az Ipar utca felé lehet. A Komárom-Székesfehérvár vasútvonal Bakony-Sárkány és Kisbér közötti szakaszán előre tervezett zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán október 16-án, 26-án és 27-én. Az állomás az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodhatnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Szeptember 24-én elindult az esztergomi Palatinusz tó jövőjéről szóló helyi társadalmi egyeztetés a Közhang felületén. A résztvevők október 11-ig mondhatják el, milyen problémák megoldását tartják a legsürgetőbbnek, és milyen fejlesztéseket szeretnének a tónál. Az egyeztetés indulásáról Radnai Márk számolt be a honlapján. A kezdeményezés célja, hogy megismerjék a tavat használók és a környéken élők tapasztalatait, igényeit, valamint a Palatinusz jövőjével kapcsolatos elképzeléseit. A kérdések többek között a vízminőséget, a vízszintet, a természetvédelmet, a fürdőzés és a horgászat feltételeit, a tisztaságot, valamint a parkolást érintik. Konkrét fejlesztési lehetőségekről is vélemény.

0: véleményt lehet nyilvánítani. Szóba kerülnek ivókutak, padok, illemhelyek, kerékpártárolók és játszótér, továbbá kijelölt kutyás vagy horgász területek kialakítása is. Bejárást tartott dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere a Szőnyi temetőben, amely felújításának nagy része Minden Szentekre és Halottak napjára befejeződik majd. Elkészült teljes hosszában a kerítés, megújul a belső úthálózat, közvilágítást építenek ki, bevezetik a vizet, és urnafal is kialakításra kerül majd. Napokon belül tető alatt lesz az újravatalozó épülete, amelynek engedélyezési eljárása vélhetőleg november végére, december elejére fejeződik majd be. A régi ravatalozó épülete elbontásra kerül, annak helyén a Szőnyi katolikus plébániával egyeztetett kegyhely kerül kialakításra. Megtartották a kisbéri lovas rendőri szolgálat hivatalos megnyitóját, a helyiek védelmében kiemelt szerepet kapó egység jelenléte révén olyan külterületekre is eljutnak az egyenruhások, amelyeket eddig szinte lehetetlen volt megközelíteni gépjárművel. A két Nonius fajtájú ló közül az egyik már rendelkezik a hármas vizsgával, kiválóan bírja a hosszabb egyhelyben állást a felvonulásokon. A lovakat több településen is láthatjuk majd, nem csak Kisbéren. Környén október 6-án, kedden 14 óra 30 perctől tisztelegnek az aradi vértanúk előtt mártír haláluk 177. évfordulója alkalmából. A református temetőben kedvezőtlen időjárás esetén az általános iskolában az iskolások ünnepi műsora után Gál Balázs lelkipásztor mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyeken. A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját hívja és várja a megemlékezésre. És végezetül sport, a MOL Esztergom a közösségi oldalán közölte a hírt, az irányítóként és átlövőként is bevethető Szőlősi Zácsik Szandra keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg, két nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, de várhatóan néhány hét kihagyás vár rá. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek 2026. október 3-án szombat este Szabó Istvántól. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és jó időtöltést kívánok. Holnap 7 óra 57 perckor ismét találkozunk majd a hírekben. Viszont hallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubi. Most a Saturday Live Sessionben.

készíti elő a szombat esti bulizást 21 óráig, ami pedig a folytatást illeti 21 órától. A Light Sessionből már tök jól ismert DJ Yellow fokozza tovább a ma esti hangulatot, de mielőtt indítanánk a

szalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig díjtalan. Ami pedig a ma estét illeti, ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol Valentino Reese hozzá ezúttal a legjobb klubslágereket. Működik élő műsor alatt SMS Viber számunk is 0620 978 9785, a megszokott számon. Írd meg nekem üzenetbe, melyik zene tetszett a Mix műsorban a legjobban. Mi a programod ma estére, te tán készülsz-e a szombatesti, jövő hét szombatesti szingli partiba? Köszönöm, ha velünk maradsz, a műsorvezető, jó magam, Hubik Sándor, és Dompaddával indítjuk a szombat estét.

0: nyitunk, kapunyítás már 21 órától, és a zöld karszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig díjtalan. Jövő héten szombaton pedig újra itt leszünk a Forrás Rádióban az élő mix műsorral. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján.
2: Egy műsor,
1: ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig.

Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Pálomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

amik sosem mennek alok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek. No nightmares, when you can still see the light.